Idő csoda szép, gyere ki a mezőre, a napsugár a szabad ég, várnak az élvezőre.